szoktam szomázik, itt a terület már a szomázik, szóval minden változó szület, változó